rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszeit szólt.

0: elves are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho! It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Háromcsöves, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves, varázsszemes, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kéléket!

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órakor a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

Harc a vigaszért címmel török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba időt. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába a Krém is és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk a Krém is és én is. Katakszató! Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint két

Urriasi, urriasi, inkazakatu. Ott csináltunk társas céget, megjön aztán le is íget, a krén is, és én is, uve, uve, jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krén is, és én is, inkazakatu. Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a Markóban, együtt

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, vegyük inkább feleséget. A krén is, és én is. Óve, jó! Házas élet, szörnyű drága, csináljuk kompániába a krén is, és én is. Mi kapaktató, mentünk az oltár elébe, mint

0: Nem sokára jött a gólya,
1: van onki az okozója, a krémis és én is, ó, be jó.
0: Örvettünk a kis babának, és tüttettük ma papának, a krémis és én is,
1: kacsattató.
0: Egy

0: Radio D, your gramophone station.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vétel kötelezettség nélkül.
1: WEAF, New York.
2: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC staff in England. We take you now to London.

modelső boldog nyárról. Ki csillog a két szemeden, fény lett az éjszakában. A Vén-szigetre eljött a nyár, de minket együtt már nem talál. S a barna bőrű fáknál úgy lesemlél.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok, strandja ritkítja párját, bársonyos homokfövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

Nem van, nem kell nő, akitől melegen van, Anci-manci, Ella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Anci-manci, Ella Bella, pardon, de egyenlő.

savamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, anci-manci, ella bella véki, egyszerűen rettentő, nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő, elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már

Ilyes asszony, az urával együtt jár, az a nő a táncolat, csak ül, mert férje rémkényelmes már. Ez az asszony egy kis párban, mint hogy úgy sem tár.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
3: Hallja, micsoda pehes ember maga.
2: Én, pehes? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

minden órában Orion Rádió. Minden időben

nem mondhatja erre, hogy talán az egyik szára rövid lett, a másik meg hosszú lett, drága tupicám, nincs rajt semmi hibám.

0: Apa oda jár, apa oda jár,
1: s a kisgyerekünk ruháját is ott készítik már.
0: Van anyagkészlet.

0: This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
1: A sima arc titka, új tabula rázapenge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.

0: mondja, mi újság?
1: Hallotta már a sógorom unokaöccsének a szomszédjait bejárulni, és egy kiárulnővel a kutáspéletben. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár idealgozom.
0: Na de ilyen, hát ez hihetetlen.
1: Akkor hol jártél sokáig, Ficek úr, hogy nem
0: láttam? Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Ilyen hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lesz szerencsém.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam köszönni.
0: Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
1: Tudom is, tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm,

on Hoyosha. Nincs hallottam egy újságot, hát ilyen még nem volt, ez óriási világszenzáció. Uraim, hogy ez megtörténhetett 1948-ban, erre nem is félt, nem volt félt a világtörténetben. Uraim, ezt önöknek elmesél.

Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brehm som testar just för att uppvisa en turmelodi fortsätter med en boxer.
1: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

doktor. Egyszer az bál, most ígyezét megfogta. Ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megcsókolt, s elmúlt a zongorám a húr.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Der neue Opel-Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel-Rekord.

Gusztusom, de lenne gusztusom magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már.

magára, kis húsom, de lenne gusztusom magára, úgy bukom én. Esküszöm kegyen a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már.

0: The cows go moo, the cuckoos coo. I want to be a cuckoo too. It's cuckoo, but it's fun.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és szív, neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Így pedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Megyártamtól kérdeztem, itt kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, majd baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

nagy a hideg, síelni megyek, másnap ügyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másnap ügyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is ügyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, díga fütyülök én. Vidám a falat, a bús az marad, s arra fütyülök én.

Elni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, egy másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

írt. Furcsa a szövege, és pár három hete bent van a lapban már. Mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyolckor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kír mindig kávét, aki nem jár folyamatosan.

Várok rá, hol van a rejtett kincs? Éltet az a remény, van nő kicsi szerény, nálam ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes kis

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki nem

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Csipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínj utca 1.
1: Így habzik, és így kiszít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, ha szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó.
2: Úrszke rádió na vlne Budapest 1, vysiela slovenské správy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorský úrad.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a

به بوزد رنج لینه ده فوق شیده دار.

0: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakad. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakad, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ilyennek képzeltelek mindig,

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

vagyok, és olyan hagyott, már senki sem.

Én koldus vagyok, és új elhagyott, már senki sem szeret. Hát felejthető.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján, egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatak 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!
1: Arcápolásnál a lényeg, Kaloderma készítmények.

0: a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

le mondoni rulod uinehi, sinisi olokitas, semmivel sem voltas.

Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

help.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: A Szabad Magyar Rádió beszél, Dokonai Rádió. Figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, akcintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

mondjad, mit kívánsz, és miért kurizálsz a sok felesleges szótár. Ha téged nem halmozna csókkal egy kis nő, ez ugye bár érthető. Te vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csípsz akár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske szúr, s ez baj, ez baj. Te vagy a borsasós, a borsató az ételben, te vagy a krémesem, ne rémesen bánsz én vélem. Nem jössz, hogyha várlak.

vagy nekem csupán a marcipán az életben. De néha csipszakára paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után lefekszik. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű.
1: Karja?
0: Karja? Istené.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó.

la boca la plata de ella rabago cario. Es que quiere mi amor,

0: bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

elmondok egy kis mesét, figyelj tehát nagyon. Ez Ókusz óta nem volt ennél bölcsebb oktató mese, rövid és hogyha véget ért, hát elfuthatsz vele. Egy kicsi lipa-lipa eltipeg a burslipa, gá-gá, lipo-lipo-gá. Nincs eddig semmi hiba, jár itt

kész. Magának jól tudom, csak ez volt az egész. És mégis

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.